Nkuko mumaze kuvyumva tugeze muri cha kiganiro kayabago keza aho mifuriza inshuti zanyu n'abagenzi banyu akayabago keza.